0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Station that plays the most music.
5: It's all about the music.
6: What's going on, people? This is...

hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Things that make you go, hmm.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Demo. Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's do this.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió. Ticket, ride, ride, ride. Ticket, ride, ride. Ticket, ride, ride.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenét!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Super DJ Radio.
1: '80s and '90s, 2000s music radio.

0: 10 óra van.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Azt viszont mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, újra töltjük a tegnapi műsort. Bizonyban is sikerült minden technikai problémát úgy nagyjából elhárítani. A hibrid rendszeren vagyok, kettő laptop áll rendelkedés, hogy működjön a műsor, most már remélem ennél több, hogy nem kell, nem fél több idő az asztalnál. Boriszkát halljátok élvényesben, ez itt a Bakelit, jó szórakozás mindenkinek, persze nyitóképpen egy kellemes kis IMAX-ben a kújötékkel, és persze Benzakutóróval, jó szórakozás mindenkinek. Szuper DJ Rádió!

Köszönjük, hogy is persze Zsoszavolnak kellemes szétabot kívánok, örülök, hogy te is velünk vagy, örülök, hogy kitartottatok egyeket, ameddig lehetett. Isa István úrnak is csak úgy mondanám ezt is, hogy Erdély Szentgyörgyből hallgató és minket jó reggelt kívánok, Ari Bálint úrnak is természetesen, a fényező műhelyből, neki viszont mindenféleképpen mondanám, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó gyógyulást kívánunk a betegség mellett, azért annyit tessék csak dolgozni, amely a felgyógyulás az elengedhetetlen szabad, te lépjük túl a kereteket természetesen, úgyhogy gyógyulásokat Bálint úr, és persze, hogy a Super DJ-n egyben pedig a Boriszkát halljátok, egy kicsit most ilyen hibrid műsor jelleggel,

és azon érezze, nem nagyon fogva megfagyni, azt mondja nála, nem is utanap, aztán mégis 41 fok van a kinti hőmérő. Hát igen. Nekek az a helyzet, hogy én most néztem meg, nyár van. Kollár Gáborónak is kellemes szép napot kívánunk, örülünk, hogy te is megyünk. Annyit ír nekem, hogy üdvözlet mindenkinek Paksról, onnan sugárzunk Csabi kollégájával. Remélem a sugárzás csak 10 percet, csak én találtam ki, attól függetlenül. Csabi úrnak is kellemes szép napot kívánunk, ez itt a Super DJ Radio. Némi vicceskedést muszáj mondjam.

Kéne szépen amúgy a vitmorzsák, humordarabkák, poén kis petárdáskák. Két jó barát találkozik, azt mondja, az egyiknek rettetesen össze van törve a képe, hát nem néz ki jól. Veled mi történt? Képzeld, kijöttem este a kocsmából, fölugrottam a biciklire, hát nagy elesté, feléket a falnak volt támasztva. Hát ugye nem mindegy, hogy a akaratrendetnek a tudás mennyire van ugye egy sikon, hogy mondani szokás, ahogy a... Tudjátok ezt mondani, a költő, ahogy mondani szokta. Na, azt mondja, részeg, tátott szájjal bámul egy konnektort, végül is megkérdezi, hogy mi van, Röfi, bepalasztak téged is? És tényleg egyébként a konnektornak tényleg malacorra van, szegény malac. Kéregető, oda megy egy kocsihoz, azt mondja, sofőr oda nyújt 200 forintot, azt mondja, anyóson küldi, azt kéri, imádkozzon érte. Imádkozni fogok, jó uram, az én imámnak nagyon nagy hatása van. A múltkor úgy berúgtam, elfelejtettem imádkozni valakiért, másnapra meghalt. Szóval tessék, itt egy ötös, menjen el, aztán rúgjon be ma is. Hát igen, ezek az anyós viccek olyan kellemesek, reméljük anyósok nem veszik magukra, hiszen ezek csak viccek, persze.

Survivor számunk természetesen 0-70-45-95-95-ös, és ha nem maradjon félre, az nem a 0-32-19-48-07, ez pedig egy Boriszkás telefonhívás szám, ahol lehet jönni, és bulik a kapcsolatban érdeklődni.

kicsikét a mondás, a magadnak folyamatosan ne hagyjuk ki természetesen, amíg itt a jóféle kis muzsika megy, a Rainover, mit halljátok éppen. Szóval egy picit abban gondolkodtam, hogy biztos, hogy nagyon jó nekünk minden esetben ez az egyetlen megoldás, hogy mindent ajóval csinálunk. Tehát most már ezek a történelmi fotózások és az összes többi dolog is most már annyira belekezdtünk ebbe az ajzásba, hogy nem lehet eldönteni, hogy melyik az igazi, melyik a hiteles, melyik a nem. Így azért elég könnyen jönnek a úgymond történelem hamisítások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy picikét ennek előbb-utóbb azért majd határt kell, hogy valahogy jelölni kell, hogy ezek nem igazi képek. Egy időben ugye volt ez a mesterséges intelligencia, a képekhez hozzá kellett tenni, hogyha azzal készítettünk valamit, hogy ezáltal ne csak jogvédelmi problémák ne legyenek, hanem hát tulajdonképpen ne történjenek olyan dolgok, ami félreérthető. Na most ez valahogy kikerült, és én azt látom, hogy akármit csinálunk, akármit próbálkozunk, tele vagyunk ezekkel az AI-s dolgokkal, és szerintem ez ennyire nem jó. Nagyon jó dolog az új technológia, meg nagyon sok mindenben segítség, de ebben a dologban kifejezetten szerintem tök idegesítő. Úgyhogy kicsit kevesebb AI, több valóság. Én nem is szeretnék. Köszönöm szépen!

Hölgyes szerszól a felvétel 28-29 jelen pillanatban, mindenféleképpen méretünk nagyon-nagyon meleg lesz, derült az idő, nem várható frontatás, és a következő 35 órában is nagyjából hasonló időjárás lesz majd. Napos meleg nyári időre mindenképpen számíthattok, drága barátaim, és persze kánikula is fog érkezni, és hát tulajdonképpen, amit szokták mondani a nyárról, hát hogy nyár van, ez mindenféleképpen relevancia. Na! Nézzük akkor, csütörtökön sok lusítésre lesz kilátás, napközben időként megnövekedett a komoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben, a északi szél több helyen megélénkül, felfrissül és hosszat talán a melegben, de a 30 fokot azért mindenképpen eléri a hőmérő higanyszámla az ország legnagyobb részén, hogy az árnyékban mérjük, ne felejtsük el. Távolabbi kilátások szerint forró napok jönnek, némi csapadékkal talán szombaton és vasárnap találkozhatunk, de a forróságot bizony ez nem igen fogja enyhíteni, úgyhogy hát egy kicsit belemehetünk itt bővebben. Pénteken napos idő várható, felhők egyáltalán nem nagyon zavarják meg a napot, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnal 12-19 fokról 30 és 35 fok közé alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból néhol lehet kis esélye, a futószápor esetleg észak-keleten zivatar. Szombaton majd a forró napos idő tovább folytatódik, egyes zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki, méghozzá szintén ugye az ott levő gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissített a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 és a legmelegebb órákban 31-36 fokot méretünk, vasárnap is bírja még ez a hőség ám, akár 37 fok is jöhet, de hiányzott ez. A záporok, zivatarok kialakulhatnak azért egy nagyobb számban eséllyel, és ezek mögött hirtelen visszaesik a hőmérséket. Füllet melegre lesz kilátás, nagyon figyeljetek, a szél főként zivatarok környezetében lehet erős és természetesen élénk viharos, úgyhogy megterheli ez bizony a szervezetünket, szokás mondani. Orvos meteorológusok jeleznek is, hogy a pontmentes idők azért erősen hatásra vannak attól függetlenül ránk, hiszen a legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, megnövekedett az úgynevezett reakció idő. A sok napsütés jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, záporok, zivatarok, frissítők lehetnek, de környezetünkben felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk nagyon sok szezonális gyümölcsöt, most ugye lehet, hiszen nyárban a gyümölcsök évszaka. Közlekedés meteorológia. Csütörtökön az északi szelet több helyen élénk, éhal erős, zivatar körzetében viharos lökések kísérhetik már, ha lesznek, ezért ott viszont jelentős mértékben romolhat a járművek menet stabilitása, tartsunk meg például a követési távolságot. Pollenek is, hát szeretik ezt az időjárást, gombák, csalánfélék, pázsitfőfélék is megtalálhatóak, csak úgy, mint fenyőfélék, lólom, útifő, hárszelít, gesztenye és a levegőben tessék ellenük védekezni, bal csinál és kitart a kánikula, az északi a szél esetleg megélénkülhet, de 30 fok mindenütt előfordult a bal csinál, magas UV-sugárzás van, kenjük magunkat, a vízhőmérséklet a fantasztikus, a 22 Celsius fokos, nem sokára közlekedési információkkal is jelentkezem, természetesen a Super DJ Rádióban muzsikálunk is tovább, Robert Mász érkezik a Fable-lel, és egy music remixet hallhattok, én mindig Boriskát halljátok itt élőben egyenes.

klasszikus, Jimmy Adogadással, Cleveland Tősen, Robert Vás hallottatok, a folytatásban pedig már is érkezik, egy ilyen The Beginning, Francis Remixben persze, és persze, így ott halljátok.

kérdés, szépen akkor nézzünk gyorsan közúti információkat. Egy percet frissült az oldal, miszerint az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától egészen Biatól megyig lassulás, szakaszos tolódás tapasztalható, főként a külső sávban. Távolabb a Komárovi csomópont után a 79-es meg a 76-as kilométer között pedig fix szerelést építenek ki, ott a leálló sávon halad a forgalom, tolódásra mindenképpen számítanatok kell. Na, tolódkoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as Székesfehérbe déli csomóponttól az 58-as kilométerig három sávból zárták le a belső és a középső sávot. Már kialakult torlódás, 1 és 2 kilométer között van valahol. A balesetek elkerülése érdekében kérik, hogy körültekinten közelítsétek meg a munka területet. A 4-es főúton Szolnok, a Szent István Tisza hídon dilettáció szerkezetet javítanak. A 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggel és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsatok. A burkolatot még mindig javítják a 4-es főúton Karszeg és Püspökladány között. A 172-173-as kilométer között jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányban komoly torlódás alakult ki, főként Karszeg felől több kilométeres ez, jelentős menetidő növekedés. 52-es főúton Fülöpszállás és Sót között több szakaszon dolgoznak az útépítők, a napközben félpályás lezárások, és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek, ez is nagyon fontos dolog, és persze az, hogy ma is vigyázzatok magatokra, Boriszkára, Szélfenyőkre, a kerekvilágra, és mindenkire közlekedésemet, hogy hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult. Itt meg egy Pink Panther, az Zara Larsson jön már is, a jó kis Tad Aside.

Bencsik Zsolti úr ismételten áttette székét a Kospa túrázás alapján, azután Finnországból hozott nekünk egy fantasztikus találatot, a Valmeskartok Helsinkibe található kocsma, ami hát francia emlékekre adódik egyébként, úgyhogy 2019-ben nyitották ezt a kocsmát, ahol hát környékbeliek és turisták együtt isznak, itt az ember ugye mindig talált társaságok, francia klapsörök és viszkik is vannak, igen, vannak persze viszkik, nem is osztak, nem akartam keverni Gyíre Zsolti, maradtam a söröknél, aki kimondottan viszkit akar kóstolni, az biztosan meg fogja találni a számítását. Edinburghben vannak egyébként hasonló kocsmák ilyen választékkal, kéznéves söröket itt is találtam, legolcsóban Helsinkiben, 4 deci 6 euróért, de lehet kérni 2-3-ért is. Az is szimpatikus összességben, hogy a finn, a brit és a francia modellt egyaránt követik, ha valakinek a felét kérik, akkor azt féláron kapjuk, Európában egyébként sok helyen nem így van. Hát bizony, mert nem annyira éri meg, szokták erre mondani, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó kis hely, és nagyon sokan írják, hogy ez tényleg fantasztikus, úgyhogy tudom, hogy nincs közel, de ha valaki Finnországban jár és arra felé van dolga, látogassa meg, remélem jól lejtem, Veli Meren Kátu, 20-as számmal Helsinkiben, Finnországban, és tudjátok a mondást, fogyasztatok ma is felelőssége, feltolok egy kávét, és akkor utána elmondom, hogy a boriszkópot mit üzennek a csillagoskák, addig is még mindig a Plamponon és Teló Pálma a Remixben.

üldözte van a kis kellemes szél, hogy nekem Kaposváról gurulok a mázisra, a jöjjöjjö, a kicsi fiam holnap elballag az óvodából. Hát, kedves Szabi, írja a nyakunkon a hétvége. Hidd el nekem, a hétvége az mindig jó, ne vegyük helyen, szomorúan, jó lesz a dolog. Nőnek a gyerekek, mi is növünk, mindannyian növünk, még mindig növésben vagyunk. Jó ballagást kívánok a kicsi fiamnak, és természetesen neked is jó stressztűrést a ballagáshoz. Örülök, hogy itt vagy velünk, és jó utat is egyben. Na, de mindjárt jövök a Boriszkóval.

Na akkor kérem szépen, Boriszkov, mindenkinek kosokkal az elején természetesen, ahogy ezt nálam megszokattátok. Nem csak energiát lesz bőven, hanem az időt is pontosan tudod, mikor érdemes és mire fordítani. A sikerélmény most abból fakadhat, hogy végre látványos eredményt teszel le az asztalra, bikák. Inkább lehetőséget kapsz ma arra, hogy rendet tegyél magad körül és magadban, mint hogy esetleg mással foglalkozzál. Ha rászállod magad néhány praktikus teendő elintézésére, nap végére meglepően felszabadultnak érezheted magad. Az jó. Ikrek, megfeltétlenül szeretnél elvonulni a világ elől ma, de most nem már ott, a mások viszik a beszélgetések fő fonalát. Ma könnyebben átlátod a részleteket, és olyan tervet készítesz, amely valóban végig is tudsz vinni. Rákoknak azt ír már a fáma, nem csak álmodozol a lehetőségeidről, hanem elkezded keresni a megvalósítás útját is. Közeledik a születésnapi időszakod, és egy új életszakasz küszöbén állsz, ahol sokkal több minden válhat valóra, mint hinnéd. Na ugye, oroszlám, a jó kedv és az önbizalom mellé most kivételes összeszedettség is társul, ez a nap kiváló arra, hogy megalapozd a következő hetek sikereit. Szűz, frissnek és motiváltnak érzed magad, ráadásul a részletek kezelésével is remek formában leszel. Pontosan tudod, milyen sorrendben érdemes haladnod, és külön örömet jelent majd, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogy te ugye eltervezted. Mérlegek! Olyan határozottság költözik beléd, amelyet még te is meglepetéssel fogadhatsz. Hallgass a saját belső jelentőre, mert a pontosabban mutatja az utat, mint bármelyik külső tanácsadó. Skorpiók! Egy fontos szakasz lezárulhat valójában, most indul valami új. A mai nap különösen alkalmas a stratégiai tervezésre, nem csak azt látod tisztán, mit szeretnél elérni, hanem azt is, hogy milyen konkrét lépések vezetnek ugye oda. Ritka kombináció ez, kedves nyilasok, mert jöttök most, amely sokat segített abban, hogy ne csak lelkesedj egy célért, hanem meg is valósítsd. Meglepő módon most nem az ösztöneidre hagyatkozol vakon, hanem előre tervezel. Ez nem a fontos dolog ám. Bakmin Boriszka, a csütörtöki energiák különösen kedveznek neked, mert ugye a racionalitás és a stabilitás kerül előtérbe. Nem történik semmi rendkívül, de jó, mégis elégedetten tekintetsz a napodra, könnyebben tudod kezelni a feladataidat, és nem hagyod, hogy az érzelmi hullámzások kiszökkentsenek. Most rájöhetsz, hogy a nyugalom és a kiegyensúlyozottság önmagában is érték, amely sokkal többet ér, mint ugye a folyamatos izgalom. Bizonytő! A gondolkodásod gyors, logikus és céltudatos, miközben a fölösleges érzelmi vonyodalmak nem nehezítik a helyzetedet, nem kell túl gondolnod semmit, elég lépésről lépésre haladni. Végül de nem utolsó sorban a halakoloszkópia, érdemes rendszerezni a gondolataidat, a tervédet, az inspirációidat, mert most különösen könnyen tudsz kialakítani működő struktúrát, nehogy elvesd az ötleteidet, mert most sokkal értékesebb, mint elsőre gondolnád te is. Hát kérem szépen, a gondolatok maradjanak meg, úgyis csak nagyon fognak teljesülni, velem pedig egészen délig itt a Vakalidben, továbbra is azt ajánlom, tartsatok velem!

Weet je de rhythm of footage van Petit Gatje Jean Legal? Jan Marie Jurien. Ik heb de kust van Gatak iets eindje kennen geschonden. Maar zitten wat kiemen, ik was niet voor de kruidig gooien. Maar stijn is junior, zitten wat kiemen, ik is minden kedveshuis die al hangt van een poestje van eindje. Szervus, szervus, kedi csokkolom, Geringer Norbert úrnak is nagyon vidámságosat kívánok. Agyira érsek halmáról, hüllel a rajtunkban. Örülök neki csak úgy, mint Kaku Gabi úrnak is, aki nagyon örülök, hogy itt van velünk. Néha nem is írtok, én néha nem is tudok mindent azonnal olvasni. Kicsit ilyen kaotikus most itt az egész rendszer, ez meg fog oldódni nem sokára, de igyekszek figyelni az írásokat. Az a lényeg, tök örülök, hogy itt vagytok.

Kérdez szépen, ahány nemzet annyi palacsinta lehet ide felütésen élni, ugye különböző nemzetekben különböző palacsinta készítési és fogyasztási szokások vívnak. A palacsinta szinte egész Európában és a világ számos részén megtalálható. Nézzünk pár különlegességet azért ebből a népszerű ingyenségből. Franciaország, ugye krép. A francia krép nagyon vékony, szinte papírszerű, általában nagy átmérő sütőlapon készül, létezik édes és sós változata is. Bretagne tartományban a sós változatot hajdina lisztből készítik, tudjuk, hogy galette. Amerikai Egyesült Államok pancake. Az amerikai palacsinta kisebb és jóval vastagabb a magyarnál, tésztában sütőport, hogy szóda mikor vonát tesztek, puha lesz viszont és levegős tőle, hagyományosan juhar szirúppal, vajjal, gyümölcsel fogyaszták. Na, ami Oroszország és Ukrajna, ez a blini, ugye mi úgy tudtuk, hogy blincsiki. A blini gyakran élesztős tésztából készül, emiatt vastagabb és puhább, ünnepételnek lázít, számít. Gyakran tejfőle lazacsal vagy kaviárral kínálják, na ne. Németország, Pfannkuchen, a német változat többnyire a magyar palacsintához hasonló, de gyakran vastagabb. Egyes régiókban a sütőbe készített felfúvódó változat is népszerű. Hollandiában úgy hívják, hogy panenkoek, nagyobb átmérőjű és valamivel vastagabb, mint a magyar palacsinta. Különlegessége, hogy gyakran már sütés közben belekerül a sajt, a sonka, a szalonna, vagy akár az alma. Ausztria, Kaiserschmarrn, ezt még egyszer kimondom, nagyon szép szó, Kaiserschmarrn, technikailag nem klasszikus palacsinta, de annak ugye rokona, vastag tésztából készül, sütés közben darabokra tépik, vagy porcú kóral és gyümölcs reklára tálalják. Japán szuplé palacsinta, az utóbbi évek egyik gasztronómiai szenzációja, a tojás fehérjét, ha beverik ettől a palacsinta rendkívül magas, könnyű és rezgő állagú lesz. Etiópiában is van egyébként palacsinta, ahol úgy hívják, hogy injera, bár inkább lepény kenyérnek mondhatnánk, készítési módja miatt gyakran palacsinta félék közé sorolják, teflisztből készül, nehéz ezt kimondani, teflisztből készül, több napig eljesztik, így enyhén savanykás ízű lesz, és a magyar palacsinta egyik különlegessége, hogy a tészta általában vékony, majdnem mindig, amikor sikerül, ugye? A legtöbb országban a palacsinták vastagabbak, nálunk hagyományos töltelék a lekvár, és a kakaó, túró, puding, kakaós magyarokén vagy a dió, különleges változat ugye a hortományi pacsinta, amely a húsos töltelékkel készül. Természetesen én nagyon szeretem a kicsit vastagabb tésztájúakat is. Hozzáidal a lengyel Johanna, érnekel jön már is a Rise!

Live Mr. Kicsodosztát köszönöm szépen Ritának is. Jó reggelt, szuperek! Ide nekem Pihi, Szuszi, Boriszka, egy Super DJ Rádió Kellenit. Köszönöm szépen, tessék azért pihenni. Így a Lakti Pihenit, egy kicsit segítek a zenékkel. Jélon már is érkezik a dallal, jön az On The Floor.

Fölkötöm ezt a dalt, hogy ennek az alapja, amint tudjátok, az a bizonyos Lambada. És azt nem tudom, hogy tudjátok, a Lambadának az énekese mit gondol, szegénynek milyen szörnyű véget ért. Ő köszönött Grammy-díjas, óriási lejátszás és jogdíjjal rendelkező Kama énekesnőjével mi történt. Képzeljétek, hogy dolgoztatott náluk munkásokat, akik aztán kilesték és az autójával együtt először is leütötték szerencsétlen hölgyet, utána az autójával együtt elvitték egy ilyen kietlen részt, és felgyújtották, és bennégett szegény az autóban. Úgyhogy hát ez a nagyon-nagyon tragikus sorsa az énekesnőnek. Kicsit a Kauma mindig fájó szíve jut eszembe, amikor hallom a Lambadát.

Fixi vidáman, Fil, ugye már sok helyen énekeltük ezt a túlzott telefonosságot, hogy buliban, koncerteken, mindenütt ezeket a rettenetesen nagyon sokat telefonoz embereket lehet látni, és különös módon veszi rá a vendégeit, talán nem jött egy hotel, hogy lerakják a telefonjukat, hogy az utazás egyik legnagyobb paradox, hogy a manapság, hogy miközben kiszakadnánk a mindennapokból, valójában ugyanúgy visszük magunkkal azokat. Az útvagyós wifi, állandó értesítések, instasztorik, üzenetek azt eredményezik, hogy a pihenés egyre kevésbé jelent valódi lekapcsolódást. Erre a jelenségre reagált most a Jottál szállodalánc. Az anti-happy hornak keresztelt megoldás, ami azt jelenti, hogy hát ellentétes boldog órák lényeg, hogy a vendégek egy órára tudatosan kizárhatják, egy órára beszélünk a 60 percről, kizárhatják a digitális zavaró tényezőket, és visszaadhatják az utazásnak azt a figyelmét, amit a közösségi média az utóbbi években látványosan elvett tőle. A kezdeményezés jelenleg több európai városban is elérhető. Amsterdamban, Edinburghben, Glasgowban, Londonban és Manchesterben működő Jottál szállodák csatlakoztak a programhoz. A rendszer működés elég egyszerű, de éppen ettől érdekes, a vendégeknek először is le kell tölteni a Bloom alkalmazást, majd amikor lemennek a hotel bárjába, egy úgynevezett Bloom kártyát érintenek a telefonjukhoz. Ezzel kiválaszthatják, hogy melyik alkalmazásokat akarják ideiglenesen blokkolni, tipikusan azokat, amelyek a legtöbb figyelmet veszik el, legyen szó Instagramról, Facebookról vagy más folyamatos ellenlétet követelő platformról. A letétes egy órán át tart, utána a személyzet jelző lejárt az idő, és a vendég ismét a kártyához érintheti a készüléket, hogy visszakapja hozzáférést a korábban blokkolt alkalmazásokhoz. A modell egyik legfontosabb alapeleme, hogy a feloldás nem pusztán egy gombnyomás a kijelzőn, a Bloom koncepciója szerint fizikai kártya szükséges a hozzáférés visszaállításához, vagyis a visszalépéshez tudatos döntést kell hozni. A vendégeket arra bátorítják, hogy így felszabaduló időben írjanak képes lapot valakinek, aki hiányzik, neki kóstoljanak meg egy külön erre az együttműködésre összeállított koktélt, vagy egyszerűen csak beszélgessenek azokkal, akik együtt utaztak. Én azért azt gondolom, hogy hát fene se tudja. Nekem azért vagyok vele ambivalens érzésekkel teli, mert hogy mondja, valaki nem akarja telefont elővenni, ne vegye elő. Tehát ilyen tiltásokkal, ilyenekkel szerintem mindig az ellenkezőt érik el. Én inkább azt mondanám, nagyobb dolog lenne ez, hogyha mondjuk azt mondjanak, hogy kap egy ajándék koktélt, ha egy órán keresztül nem veszi elő a telefon. Szerintem ennek reklámértékes nem lenne a marketing, és ki tudja, lehet, hogy éppen ez válik be. De függetlenül érdekes és megfondolandó dolog, meg persze jelképesen is nagy üzenet.

0: sexy and I'm
1: nem szoktam ilyen nem annyira vidám hírekről beszámolni, de Roli úr küldött nekem egy, még egy érdekességet, és talán nem is az esemény borzalmassága miatt, hanem az önmaga szürrealitása miatt érdemes kicsit erről beszélni. Dayton embert a többszörösi végamputált amerikai babzsák dobó bajnokot, ami egyébként odakint eléggé részül Amerikában, úgy csinálok, hogy kanhol. Na szóval ezt a bajnokot vádolják barátja, 27 éves, pedig Mitchell West halálos lelövésével. A tragédia 2026 március végén történt egy autóban Marylandben. A vádolt ügyvédei szerint Weber önvédelemből cselekedett az utastérben kialakult heves vita során. A hatóság jelentések és tanulmányomások alapján az eset részletei a következők. Maga az incidens, az autóban utazó két másik utas elmondása szerint Weber és West között vita robbant ki, ami után a bajnok fegyvert rántott és leadta a halálos lövést. A holttest elhagyása pedig úgy történt, hogy a lövés után Weber félreállt, és arra kérte a hátson ülésen ülő tanukat, hogy segítsenek kivenni a holttestet a kocsiból. Ők ezt megtagadták, elfutották és értesítették a rendőrséget. Weber aztán elhajtott a holttesttel, amelyet a hatóságok órákkal később találtak meg egy lakóház udvarán. A letartóztatás úgy történt egyébként, hogy a rendőrök később a Virginia-i Charlottesville-ben egy kórházban találták meg a férfit, ahol orvosi ellátást kért és úgy vették aztán őrizetbe. A 24.hu-ra hivatkozva Dayton Weber 10 hónapos korában vesztette el a végtagjait egy vérmérgezés miatt, de kitartásával, sport eredményeivel korábban motivációs példaképé vált az Egyesült Államokban. Jelenleg elsőfokú gyilkosság vágyával áll bíróság előtt, az ügy tárgyalása pedig ugye folyamatban. De most, hogy a végtag amputáltan arra beszélünk, hogy hogyan sikerült neki lövést leadnia, elmenekülnie, de meg egyáltalán hogyan sikerült alapvetően ezeket a dolgokat úgy megtenni, hogy aztán később máshol el tudták fogni. Szóval azért ez nagyon sok kérdés felvet, ettől függetlenül természetesen attól, hogy ő végtag sérült, semmilyen más törvény alá nem esik, ugyanúgy meg fogja kapni a büntetését, ha tényleg bűnös volt, mint a többi egészséges ember.

Cube Remix. Újabb Black Eyed Peas Nóta, ez I Got a Feeling Sterbinski megoldásával. Érdekes a kérdés, hogy hogyan rakták rá Bilincset, hogyan lőtt, hogyan vezetett. Amerika, tudod, a lehetőségek hazája.

Arnodok és Levencék nagyon boldog napot nektek, hiszen ma az Arnik és a Levik ünnepjük a nélkül, Green Urat hadd köszöntsem meg külön, hogy elég sokat szokott reagálni az írásaimra, jókat szoktuk egymás vérét szívni, nekik külön nagyon-nagyon boldog napot kívánok. Az Arnod egyébként germán eredeti jelentése sas és uralkodó, Levente pedig magyar eredetű jelentése levő vagy létező, holnap a gyártásokat tessék megünnepelni, és vannak érdekes másodlagos névnapjaink, ilyen például az Arnó, Desdemona, Doloróza, Eufémia, Levendula, Markó, Arnó, Ilmár, Sudárka, Efraim és Márkus névnap is van ma, boldog névnapot nekik, akinek pedig a szülcsinálosét mondanom kell, nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van,

Tudod, csak azért élek, hogy lássátok, hogy nálunk mindig van miért élni. Jó a helyen, ahol hát nagyjából egy olyan kis terautó is igen-igen nehezen tud beállni, de csak megjelent egy óriási 47 személyes busz, kipróbál A-ból B-be eljutni, több-kevesebb sikerre. Érdekesek ezek. Na mindegy, jön egy Pitbull-nóta, give me everything tonight.

mondanám nektek, hogy 544 éve már megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését. 84 éves ma az Isten, Sir Paul McCartney, Beatles alapította, angol királytrón lovagja, zeneszerző, énekes, a Wings együttes alapítója is egyben, csak úgy mondanám. 211 éve szegény Napóleon e napon szenvedett vereséget Waterloo-nál. 84 éves született Huszár Adolf Szobrász művész, Petőfi szobor Budapesten, a Petőfi téren meg lehet csodálni, kérem. 181 éves született Alphonse Laveran orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője, köszönjük neki. 167 éve Szekszárdon, milyen szép név. Szekszárdon született Hollós László természettudós, gombakutató. 158 éve született Vitéz Nagybányai, nem Kőbányai, Nagybányai Horthy Miklós, a magyar királyság kormányzója. 136 éve született Ferenczi Béni Kossuth-díjas szobrász grafikus, szintén 136 éve született Ferenczi Noémi, goblinművész, festőművész, igen, őket úgy hívják ikrek. 121 éve pedig a Dalamont kormány miniszterelnöke Fehérvári Géza báró lett, aki ugye a tisztséget 1964-ig 8-ig töltötte be, rá is emlékszünk ma.

És programajánlat, hogy ezt 19 órától Gabót fogjátok hallani, legalábbis nagyon remélem, és hallgatni fogjátok, hogy természetesen Kőszegi Gabival is lehet találkozni, Kőszegi Gabi pedig 22 órától bagolykodik nektek. Ajánlom az urakat, szíves figyelmetekbe!

Figyelmeteket köszönöm, hogy tartottatok, hallgassátok a Super DJ-t minden időben. Jövő héten már többet hozok velem találkozni. Egyelőre ennyi félvele nagyjából úgy tűnik ebben a hétben. Nagyon szépséges és mosolygós hétvégét kívánok mindenkinek, ha nem találkoznánk. Valami szép napot. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: per DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Ott a helyed.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: until those freaks are gone.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle.

Super DJ Radio.

ilyenben csak csapatás és tömegveretés. Csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobrát.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: per DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: The secrets of life. Tell me. The secrets of you.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Szuper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Szuper DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Ott a helyed.
1: Ott a helyed, bizony. Szevasztok, szép jó napot mindenkinek. Gabó vagyok itt a Millennium Groove-val a következő két órában. Remélem, hogy mindenkinek a hőség ellenére egy szuper napja van. És ha valakinek még kedve támadna táncolni Whitney Houstonnal, akkor pörgetem is neki ezt a slágert. Egy egészen különleges Dario Camnita előadásban, feldolgozásban. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!

természetesen a hallgatóink is velünk vannak. Encsike bejelentkezett. Hello Encsike, és itt van velünk DJ Simon is, aki egyébként utána fog következni. Úgyhogy füleljetek!

és aki tálcra pertült, az egy kicsit pihenhet. Regard és Kvap hozza a következő zenét. És hogy látom, István is itt van közöttünk, Isa István. Hello neked, hello a családod!

múltkor volt jó néhány német zene is a mixben, és úgy látom, hogy kéritek is ezt. Hát akkor következzék! Egy kis fűszer, egy kis latin fűszer! Álvaro Soler és Jennifer Lopez kettőse az El Mismo!

Alvaro és Jennifer bemelegít minket. Addig elmondom nektek a Viber számunkat. 0670-459-5995-ös. Dobjátok az üzeneteket. Ki hogy viseli ezt a meleget? Én ígérem egy kis szuper.

jó álmodozása után. Kedves emberektől kedves embereknek Namika énekel. Egyszerűen imádnivaló a hangja.

G előadásában ez a nóta, ez a Bella Ciao egyébként. Sokakban azt a sorozatot idézi fel. És hogy Encsike írta, az ő nagy kedvence is, és végre hallhatja itt nálunk. Ugorjunk is tovább. Csak még egyszer.

És jön mindenki. Egész konkrétan egy kis gyilkosság. Gyilkosság volt a tánctéren. Ki kéne derítenünk, ki volt a gyilkos?

az nem derül ki, hogy ki volt a gyilkos. Egy kis nosztalgia belefér talán. Ami pörög nálam, az David Guetta és Kid Cudi kettőse a Memories.

megérkezett hozzánk Mónika is, aki azt írja, hogy egész délután minket hallgatott. Hát ezt nagyon jól tetted. És kifejezetten örül annak, hogy végre egy fiatalos, vidám hang érkezett meg mellé. Azonban az nem derül ki számomra, hogy az én hangom

Ahogy a legelején a spotban hallottátok, hamarosan július 24-től 26-ig lesz, hát csak kerül megrendezésre Jakab szálláson az SDR találkozó. Csekkoljátok a honlapunkat a részletekért.

felidéztük Cyrillel, hogy milyen is volt az a csodálatos régi év, amikor Suzy Quattro énekelt. Jön egy másik. Nevezetesen David Guetta és Kim Petras. És tőlük pedig a Very

ahol már csütörtök van, amolyan kis péntek, akkor jöjjön is egy nóta egy másik előadótól, aki szintén kedvenc.

Van Le Farben után pedig köszönjünk be egy kicsit a hazai ritmusoknak is. Így csak itt van közöttünk, és üdvözöl minket, az nem más, mint a diszkósítés burai. Egyik nagyszerű dala a Hello!

pedig időbe beköszöntünk. Még egyszer mondom nektek, hogy Jakab szálláson július 24-26-ig az SDR Party lesz szervezése. Várunk mindenkit ott sok szeretettel. És egy biztos lesz ott, amit például Joel Corey és Rita Ora is most tenni fog velünk. Méghozzá Drinking. És persze ezen kívül még szórakozás. Jó zene, jó hangulat.

És ha már szó esett a rádió külön programjáról, essen szó arról is, hogy ma még kijön hozzátok. Itt lesz velünk DJ Simon 9 órától 10-ig, utána pedig Kőszegi Gabi jön 10-től éjfélig.

elrejtetetlen nótája, Sara Peketia múltán pedig. Gördüljünk is tovább egy kis house ütemmel, amiben a Tom Craft adja meg az alapokat.

pedig az utolsó fél órát elkezdi. Persze rajtam kívül az nem más, mint Kerstin Ott és a Stereo Act. Egy nagy kedvenc a múlt hétről.

aki pedig nézi a foci VB-t, és nézi a német meccseket, arra kísérős lehet ez a következő nóta, ami nem más, mint Peter Schilling Major Tomja. Amint a németek gólt lőnek, felcsendül ez a Follik lőzgelőzt.

És bizony, ha már foci VB, vannak helyzetek, amelyeket lélegzett visszafojtva nézünk. Már aki. Erre rákapcsolva Helene Fischer is jön az Atemlos Durchinachtal.

René Fischer után belépünk a Deichkind klubjába. Ez a Light the Kyle. Egy roppant egyszerű nóta. Még egyszerűbb szöveggel.

bizony ebben a nagy melegben aztán mindenkinek szüksége van egy kis vízre. Én most nektek így az éteren keresztül tolom. És persze Tilla is itt van velünk, és James Hype.

kivéve ezt a zenét, azért ez nem olyan régi, úgyhogy zakarhatunk is tovább ezzel a Jax Jones-szal. Úgy sose legyen unalmas. És ne legyetek magányosak.

lassan jön az édes búcsú, ahogy Robin Schulz is előadja most a Sweet Goodbye-jal. Ne menjetek sehova, viszont utána jön majd DJ Simon, utána pedig majd Kőszegi Gabi.

voltak németek bőven ebben a mixben, ebben a két órában. Talán lejátszhatom ezt a nótát ismét a Millennium Kids-től. Múltkor is nagyon jó átjött. Remélem most is.

igaz, hogy a következő előadó még mindig német, de ő franciául búcsúzik el. Au revoir! Így teszek én is most tőletek. Elbúcsúzok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a nagyszerű két órában. Remélem, sikerült kicsit csillapítani ezt a hőséget a sok jó zenével.

Szóval oroa mindenkinek szép estét, és akkor ne feledjétek, hogy utánam közvetlenül megállás nélkül jön DJ Simon. Fogadjátok az ő szettjét is sok szeretettel.

még annyit hadd mondjak el itt a vége előtt, hogy rettentő sok Viber üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett. Köszönöm nektek! Szép estét még egyszer! Szevasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen, oh yeah! Csoda szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt egy ilyen kis beugrós, egyórás adás DJ Simonnal, azaz velem, és nevezzük el Private Night-nak, ahogy az is szokott lenni nálam mindig. Plusz 36 70 45 9 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem ugyanúgy írogatni, hogy Gabónak megtettétek. Láttam ám, írtatok neki sokan. És hát ezúttal szeretném megköszönni Gabónak a csodálatos két óráját. Véghallgattam, végre tudtam hallgatni Gabót. Imádom mindig jön hozzáállni ezeknek a kis, hát és lehet azt mondani, hogy Sláger Gabót hallottatok itt, szuper DJ. Nem, az, hogy tényleg hozzá ezeknek a régi slágereknek az új feldolgozását, hogy nekem ez tetszik benne, hogy iszonyat jó remixeket tud találni, amit még én sem, valljuk be. Szóval igen, jó volt, na, ahogy az szokott lenni. Hogy én mit hoztam ebbe az egy órába, szerintem túl sok lemezt vettem le, és már ketten is kérdezték tőlem, nem tudtam behatárolni, hogy milyen a stílus. Maradjunk annyiba, hogy lesz itt techno minimál, deep house-zal és tech house-zal keverve. Meg ha megtalálom a rendes szót arra, amit keresek, akkor azt is be fogom mondani, hogy milyen stílus az, amit éppen zenélek. Ja, fogadjátok, sütjük sejtette Fás és Zsülikét, az is lesz, ja nem, az nem lesz. Na mindegy, szóval jó kagylózást kívánok mindenkinek, meg majd jövök még, szoktam mondani, meg azt is, hogy oh yeah!

No és aztán, hogy mit hallhatunk éppen? Ez itt a Red Shape 2018 júniusából. Egyenesen Németországból. Ha már szörnyi német zene szólt, Gabónál gondoltam, hozok egy kis berlini csávókat, vagyis csávót, Sebastian Kramer, a Red Shape mögötti megbúvó ember. Ez pedig a Gate, The Gate, nem mindegy, hogy csak egy kapu vagy a kapu. Úgyhogy The Gate. Itt a szóperem, mint kezdő zene a Private Night-ban. Oh yeah! Itt van velünk Encsike, először is. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók! Encsike jelenléte is, Pipa, mára is. Itt vagyok és fülelek, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, jó adást neked és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika, Encsike! Hello, Encsi! Jó kagylózást! Itt van velünk az is, a család is. És a István írt, csodás estét kívánok neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, és a család még mindig jelen, és ha hiszed, ha nem, már vártunk, és örülök, hogy újra ójá van. Hát természetes, hogy ójá van. Hello István, hello család, jó kagylózást nektek is. Itt van Bazsi is, éppen kifliteszik, hogy túnád bele az orrodba, te. Kifliteszik, érted, annak mutogatja, aki nem emjött. Te, rakd el, nem ettem már hívni kiflit, már nem tudom. Hát tavaly előtt óta. Mikor voltam én ott, mindegy. Menjünk tovább a következő zenével, mindegy belecsempészem. Jó hosszú mixelés lesz. Reményeim szerint aztán kiderül majd. 2018 június, ahogy a Red Shape és a The Gate című nóta. Aztán csak 10 évet ugrok vissza az időbe. 2008 májusa. Jön a Two Armadillos. Nem kell nagyon megijedni. Nem spanyolok, ők brittek, Angliából. Egy DJ csapat, és a zenéjük címe a Hamlin. És természetes, hogy nem az eredeti, hanem egy Sasha Dive remix jön.

0: Itt van velünk Bazsi is. Hát, ugye az előbb már mondtam, itt Majszol mellettem. Szilvi is ütött neki kiflit.
1: Kakaót iszol? Kakaót iszol? Jaj, de csumi dázlak. Kakaót iszik a kifli mellé, Bazsi.
0: Haj, jó neki. És a párja sütötte a kiflit, lehetem, hogy nagyon-nagyon jól néz ki. Mármint a kifli. Ezt Szilvi is, de mindegy. Szóval, hogyha kell a recept, szóljak. Figyelj, Bazsi. Tejbedarát istenén tudok csinálni egyébként. Meg én utálok főzni, igazából. Ha nem lenne muszáj, akkor nem főznék. De muszáj vagyok. Általában is azért főzök egy nap, vagy egy héten egyszer. Na, megyünk tovább. Egy évet visszaugrunk, 2007. november 28-a. És érkezik az Afri Lounge. Ők megint csak németek. A zenéjük címe pedig a Zseni. Nagyon zsenik leszünk.

Megérkezett Lovász Károly József és a kagylózók és a Viberre írogatók körébe. Azt ír nekem Karcsi barátom, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózom. Uton hazafelé, már nagyon elegem van az egészből. Ez körülbelül így lehet kiolvasni. Karesz, kitartást, mindjárt otthon vagy. Itt vagyunk Molnár Ferenc, szia DJ Simon, szép estét minden kagylózónak és persze neked is. Ez elég jó kérdés volt megint, Martfő is jelentkezik Csacsinak, csak annyit, hogy óvatosan a pálinkával, mert hétvégén menni kell vissza, és valakinek vezetnie is kell. Jó, most így végigolvastam, egyébként írtam, hogy ez elég jó kezdés volt. Fincsi volt a kezdés, tudom, a friss zenével. Most meg úgy egy kicsit bealtattuk a dolgot. Nem baj, föl fog pörögni, tudod, én is szoktam, hogy felépítem a dolgokat. De figyelj, Molnár Ferenc, imádom a neved, ez az egyik. Bár nekem lenne ilyen szép nevem. Jó kagylózás neked is, vagy nektek is.

az üzenét, úgy bizony, és megész ebbe az egy órába csak, és kizárólag vinilek pörögnek, képzeljétek, még mindig 2007-ben maradunk. Itt az Afrik Lounge után úgy gondoltam, egy picit maradunk 2007-ben. December, jön Nick Curley. Nem tudom, mennyire kell bemutatni Nick Curley-t. Nico Döringer egyébként a pecses neve a csávónak. És 2007 decemberében hozott egy fincsit. A Silom, vagy Szájlom. A Plastic City jó voltából. Ez pörög éppen a háttérben. Meg lesz a következő zene. Nagy lúzd!

Molnár Ferenc még hozzáteszi, hogy ja, elfelejtettem írni, hogy a Csacsi Komának szülinapja van. Boldog szülinapot neki! Írja ezt Molnár Ferenc, hát akkor boldog szülinapot a Csacsi Komának. Oh yeah! Itt van velünk Kövük is, azt írja estét, jó estét! A boxi food már zár, és minket kagylóz természetesen. Hát jó kagylózást a boxi foodnak! Figyelj, Köbüki! Legyél csak Köbük, de nem értem, az Köbüki volt. Jó kagylózást neked is!

augusztus 11-ére, és itt van nekünk a Beat Tracks a Valor EP-ről, a Phantom Night, a Phantom éjszakája. Nagyon el fogja hozni a nótát, figyelj Bazi, szerintem dob fel a fülest, mert ez iszonyat jó lesz. Egy kis izé a hátadon, a szőrös hátad, látod, hátadon föl fog állni a szőr.

kapok jelzkét tőlem, hogy maradt még néhány oldog, tolok egyet. Hát ha néhány maradt, akkor nem egyet, akkor többet is, azt a néhányat betollám. Itt van velük Házi, azt mondja, szia Simon, nyomasd a zenét. Mert Rétának most festem a fejét. Ha nem, csak a haját, mert különben nem kapok kaját. Hello Házi, hello Rita. Jó kagylózást nektek is.

És a Isten azt írja, ez szuper muzsika. Meg a többi is. Persze, hogy az. Nektek hoztam. Mint ahogy a következőt is, és hamar visszapattanunk ahhoz a 2007-es évhez. Július 5-e. Jön a Magic, vagy Magic Music. Egy nagyon limited edition, White Label, 10-es. Olyan kis lemez forma. Jön a Mojato és az Ethno Preacher. Figyelj, milyen az, amikor egy ilyen kis izé sámán elkezd valamit így habogni. Itt velünk Kolozsimi, azt írja, szép estét, szia, jó filerecsegés. Úgy van, hát a következőt vigyed, az milyen lesz.

Kissnél hallottam ezt a zenét. Isten nyugosztalja a csávót. Imádom érte, hogy ő ezt megmutatta nekem. Egy hatalmas zene szerintem. Na kajdózz!

és örökké. Az a zene, amit én imádni fogod, és mindig tisztelegni fogok ezelőtt, ezelőtt. 2000-ben jelent meg. Itt van a Dusted, és az Always Remember to Respect and Honor Your Mother. Oh yeah! Szóval magyarul is elmondjuk. Örökre emlékezz arra, hogy mindig is tiszteld és becsüld az édesanyád.

Na nézzük, mit ír Lovász Kaliba, Karcsi barátom, azt mondja, hogy 16 kamionom volt ma. Hát akkor ki is lehet elhiszem.

megérkezett Frityó is, felébredt Ocean City. Annyit ír, halljó. Hello, Frityó. És hát tisztelt hallgatóim, ahogy elnézem, most már csak egy zenére van időm. Igazából azt mondja, hogy egy, kettő, három volt bekészítve. Ez már jó jel, haladok abba, hogy nem mindig csúsztak bele a következő, vagyis az utánam lévőbe, aki mindig is, és általában a mi éjszakai bagjunk, Kőszegi Gabi, ugyanis ő érkezik hozzátok ide a Szuperre 10 órától. Jön a Nightlife, úgyhogy jegyeket előkészíteni, nem sokára indul. Az éjszakai express, tudjátok, a a Bagoly Express, oh yeah, itt a Szuperen.

Az áronzeném nem lesz más, mint egy 2019-es június 11-i meglényesű lemez. Jön a Monolink és a Return to Oz. Egy Artwork remixben, csak mondom, nincs lesz, az is felrobban.

tisztelt hölgyeim és uraim! Én ezennel akkor szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő kajdózást, de senki sehova! Érkezik hozzátok Kőszegi Gabi barátom, az Icakai Bagoly, tudjátok! Na, a viszont kajdózásra holnap este. Itt leszek 8 órától. Úgy biza! Na csácsú, mit csinál? Sziasztok!

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, kiscsöke hölgyeknek, puszi a lányoknak, nem meg egy hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok. Június 18, csütörtök. Szoktuk mondani, az a bizonyos kis péntek. Ez itt a Super DJ Rádió, én Kőszegi Gabi vagyok. És ez a Nightlife. DJ Simon barátomnak köszönjük ezt a nagyszerű egyórás beugrót. Jóféle muzsikák voltak, Tomikám. Hogy ez a kis péntek, hogy bepörgött, ugye? Reggel kezdte Boris, folytatta Gabó, majd jött Simon, és szerint jó magam. Két órán keresztül fogom pörgetni. Zenei színpadon pedig egy kis igazi tech house. Igazi tudott pervollal mosva. Van egy Viber számunk 3670 4595 995. Ha van kedve tornáztatni az ujjaidat, elő a telefont, aztán jöhetnek az üzik. Az órát pedig egy Backstreet Boys-szal kezdem, és az Everybody-val. Everybody, meg az Everybody.

kedves drága bagyok, az első 10 perc már el is repült. Közben itt az 50 fokos után én alig kapok levegőt. Erre szokták azt mondani, hogy jóféle.

éjfél 10 óra volt 10 perccel. Azt jelenti, hogy a Zigeli Expressünk is elindult. Elkezdjük felszedni itt a tagokat. Valamint nyissuk a bagoly naplót.

kedves vagyok, így 10 óra 13 perckor csak egy gyors kérdés. Hazudnom kéne neked? Would I lie to you? Charles és Eddie megénekelte ezt gyönyörűen. Csak itt a szuperen, velem Kőszegi Gabival, és persze veletek az ijjeli vagyokkal.

Pagoly napló. Nézzük meg, ki volt az első három. The Top 3. Dobogós helyen Encsike, ami fölcsaposunk. Aki csak egyet ír, szia kedves kőszegi Gabi. Sziasztok, éjszakai baglyok. Encsike Pagoly jelen már. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes zenei utazást. Jó szórakozást mindenkinek. Neked pedig jó adást kívánok. Puszcsika, Encsike. Szia Encsi, köszi, hogy itt vagy. Number 2, nem más, mint Herbie, egyenesen Ócsáról. Aki annyit ír, hello mindenkinek, meggyüttem, jegyem megváltva, a fülem készen állva, és kérek engedélyt a felszállásra. Ja, és pusztantás mindenkinek. Szia Herbie, légy üdvözölve. Number 3, és még dobogós, Simon Tonyai Fere gyerek és tiszteletét tette, azaz Ladás Szabi. Aki csak, hogy itt érek, M-Pagó járaton. Hello, Szavikám.

köszönteni Frittyónkat is a tengeren túlról. Tudjátok, van az a bizonyos nagy pocsolya. Frittyónk ezt annó megugrotta. Szia Frittyó! Hello sir!

köszönteni The Long Black Heart, az a Szolnok City-t. Itt van velem drága tesóm Zorcsi is. Aki csak egyébként, szia tesóm, haza az intro, csak pislogok, mekkora nagy már. Megérkeztem, kérek felszállási engedélyt. Puszi a skót kis családomnak, szuper estét a szupereknek, és puszmák a Nyugger klubba is. Zorcsi azt írja, csapas tesóm. Szia drága Zorcsi! Csapatás üzemmód bekapcsolva. Igazi bugyirázó, így csütörtök este. Pénteki megalapozás. Egyébként sokszor elgondolkodom azon, amikor tech house-ot pörgetek. Elveszítném a műsort annak is, hogy esti torna Kőszegi Gabival. 139-es BPM-en. Moving up and down side to side like a roller coaster. Szolnok City után üdvözölném Erdélyt is, Erdő Szentgyörgyöt. Felkapjuk az is a családot. Szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család már vár téged. Hú, megérkezett a Super Ijjeli Express, és készen a felszállásra. Sziasztok is a család!

akkor hogy is szólt, azt kérem. This is the rhythm of the night. Jó kis korona, egy kicsit megturbosítva, olyan 2025-ös hangzással. Köszönteném Jopinkat is, szia Gabi, üdv a baglyoknak. Every Bodri zsíra kezdés. Örgös csütörtök estét mindenkinek, na és jó mókolást. Szia Jopi, légy üdvözölve, örülök, hogy itt vagy. Valamint üdvözölném az én német betyár barátomat, Edekás Zsoltit. Aki annyit ír nekem, kenyecelőző, búbolós, estét mókmester. Álmomba hallgattalak, gondoltam, írok is. Facsesz mindenkinek a háló kabinból. Szia Zsoltikám! A kenyecelős, búbolós estét neked is. Remélem, hogy ezekre a dallamokra majd holnap a gymbe fogod pumpálni. Tudod, pumpálom úgyis, úgyis. És köszönteném házét is. Maga annyit ír, üdvözlet Kőszegi úr és a hallgatóknak is kellemes fülelést. Két jegyet szeretnék az első osztályra, ha megállóhely Békásmegyer. Rita és Házi, a fülelő hallgatók. Sziasztok Rita, sziasztok! Hello, Házi!

velem a kenyecelős nagymester is, Nagy Zolink. Jó munkát vagy szórakozás mindenkinek. A talp alá való már dübörög. Szia Zolikám. Kenyecelős szuper csütörtök estét neked is.

is üdvözölnék egy új éjszakai bagyot a méghozás oroszlányi felszállóból. Itt van velünk Nagy Jani is. Szia Gabi. Üdvözlöm a Bagoly Expressen. Jó szórakozás minden szuperesnek. Üdv Nagy Jani és Anett oroszlányból. Sziasztok Anett és Jani. Örülök, hogy itt vagytok ti is az Expressen. És remélem, hogy titeket is sikerül egy kicsit megmozgatni. Amolyan csütörtök esti bemelegítő torna gyakorlat.

És üdvözölném a debreceni ifjú titánt is, aki nem más, mint Bazsi. Alihoz szuperek. Szia barátom, hat pörögjön. Bazsi azt jön nekem, venga bá. Szevasz Bazsikám.

Köszönteném az ex-csaposunkat is, azaz Juhász Istit, a fő platán Péket. A könyvtér, szia barátom, sziasztok bagyok! A járat kipucolva csapassuk, pustik a Pistike! Szia Pistike! Köszi a kemény munkát!

leghülyebb éjszakai pillangó, itt van velünk Mónikánk is. Szia, hír is felszállnék a többiek mellé. És itt a hazafele, így szuper. Szia Mónika, örülök, hogy itt vagy az Expressen. És jó sétát hazafele.

és közben itt egy üzenet a kenyecelő mestertől, Nagy Zolitól. Nekem inkább munkamenteset, te pedig a fertőtlenítőt és az öblegetőt csak bátran alkalmazd, ha már nekem csak a H2O jutott. És egy üzenet Nagy Janinak is, ha más nem is, de a kezét meg a száját mozgatja a drága ecsém.

Superen az éjszakai bagyok között üdvözölném Kis Dubajt is. Béci barátom is jelen. Szevasz barátom, Kis Dubaj is jelen van. Komoly vagy, mint Putyin bácsi. Szevasz Bécikém.

Üdvözölni Zoltán barátomat is. Sziasztok, itt vagyok ám én is. Ugye nem jól hallom, hogy csütörtököt mondtál? Na toljad neki! Pacsika, Zolcsika! Hát szia, Zolcsika! Csütörtök, vigyen el a kis ördög, vagy hogy szokták mondani? Mondjuk jobban örülnék, ha már péntek lenne.

egy üzenet, ami drága Hörbingtől. Csak szólok, Isti leoltott minket, hogy treányok voltunk a vonaton. A kedves piscsike, ennye, bejnye. Hörbi azt mondja, ezért ma csak vizet kap a pultból, azt is csak Bubi nélkül. Méltó büntetés. Valamint itt van az én drága Toldi Miki barátom is. Szia, kedves DJ Gabe, sziasztok, szuperek! Micsoda 100%-os zenék! Intro ott volt, master, remek BPM, hajrá üdv Toldi Miki! Szia, Miki kém, légy üdvözölve itt az Éjszakai Expressen! Csütörtöki porcika megmozgató! Csak azért, hogy meglegyen majd a parti hangulat így péntek estére!

volt egy sztori, meghívtak a nyugdíjas klubba. Hát ilyesfajta zenéket pörgettem ott is. Mondhatni azt, hogy hű, mindenki tényleg pörgött. Akkora sikere volt. Aztán mondta az öreg néni, ha fiatal ember, mikor tetszik újra jönni?

wall and you're missing the point. És kedves Zolikám, elárulom neked, hogy az otthon lakók tényleg utálták a vizet, azt is csak fürdésre használták. Szomjótónak pedig volt ott minden földi jó.

Jesse barátomtól, aki annyit ír nekem, segítek barátom. Hétfő kedve, munkához semmi kedve. Szerda az egy jó nap, majd dolgozunk holnap. Csütörtök péntek, vége a hétnek. Péci azt írja, Hegi.

érkezett egy olyan felszállót, még pedig Putyer Lajosunkat. Üdv Gábor, késett a vonat, most már jelen. Szia Lajos, itt az első osztályon.

hogy az első óra fele, azaz a vége fele, folyamatosan jönnek a késők, akik lekésték a vonatot. Közben egy kis Black Eyed Peas és a Shut Up. Istenem, mennyire csipáztam én ezt a muzsikát. Mondjuk a mai napig is előszeretettel pörgetem. A Black Eyed Peas csajok. Köszönteném Csörgös Zsocánkat, aki annyit ír, hello Gabi, lekéstem a vonatot. Szia kedves Zsoca, hát ez szigorúan késedelmi díjat jelent, bódi. Jopin is írja, igazi veretős muzsikák ezek Gabi, nagyon zsír. Kedves Jopi, örülök, hogy tetszik a mai felhozatal.

0: you hit the...
1: Kedves bagyok, egy kis finomság. Pump up the jam. És a Technotronic.

és közben egy üzenet Nagy Janitól. A Nagy Zolinak üzenem, hogy a nagy melegre való tekintettel a védőital jár. Úgyhogy menj reklamálni. Kedves Janikám, az üzi átadva. Sokan azt mondják, hogy a kult után való távozástól reklamációt nem fogadunk el. Ebben az esetben majd kivételt teszünk.

kedves bagyok, remélem, hogy még erre is emlékeztek. Montel Jordan, this is how we do it, do it. Főcsaposunk Encsi annyit ír, látszik, hogy Magyarországon vagyunk, a MÁV nem teljesít. Persze, hogy mindenki lekési a vonatot. Ez a frányos kód, magyar csatlakozás. Hát hiába, Encsi, van az a bizonyos időeltolódás, meg az 50 fokos pálinka.

Aztán írt nekem az ex-főcsapos is, Juhász Isti, a Platánpék. Szívesen megbökném magam egy tüskével, utána leüblíteném egy jó hideg sopronival. Hát Istikém, erre szokták azt mondani, álmodj királylány!

Balzsi barátom is annyit ír, jó zenék. Balzsikám igazi csípőrázós. 50 felett erősen ajánlott. Megmozgatja a vén csontokat.

Viberünkre becsatlakozott az én Ricsi barátom is, egyenesen Viking földről. És csak egyetirű trooperek, hello, hello barátom, jelenléti pipa, engedélyt kérek felszállni. Kedves Ricsikén, felszállási engedély megadva, üdv a Bagoly Expressen.

hát itt van Zolcsika üzenete is. Azt írja, abból a Pálesból Gabesz, adjál belőle nekem is. 50 felett a kísérő ajánlott, Gabi. Szigorúan, kedves Zolcsi, szigorúan. Aztán kedves háza is izgatja itt az izgaló bimbóinkat. Küldött nekem egy képet a Viberen. Raspberry Lime, na meg a Cactus Royale. Kedves házi, akinek bejött az élet. Házi azt írja a brassói mellé. Kedves egészségedre, barátom.

amikor megint jöjjenek azok a Black Eyed Peas csajok. Jó van, na, a mai világban már nem lehet tudni, hogy ki a csaj, meg ki nem.

Aztán most látom, drága tesóm is írt nekem a Viberre, The Long Black Hair. Én is reklamálok ám itten magamnak, üres a poharam. De minek is tartod a csaposokat, ha nem öntenek nekem semmit? És panga nyelőcsövünk, tesóm. Kedves tesó, elnézést kívánok a csaposok nevében is, majd mindjárt intézkedünk, aztán megítatjuk itt a Z-Jeli Expressnek a tagjait. Amúgy elképzelem, egy járat részek bagoly, nyitott ablaknál telibe hánynak mindenkit.

is írja, kezd el kurulni a pirula, oh yeah! Ez a Sörbi, erre szokták azt mondani, beütött a kubu.

Eriki barátom pedig azt írja, jelen pillanatban nem tudom ki a főcsapos, de a mesternek meg nekem kérném. Kedves Mikikém, remélem kapunk valamit. Valami jó kis hűsítőt.

köszöntelik egy új éjszakai pillangót, és még pedig itt van velünk Ritánk. Szép estét, Bagó Júr! Még nem részek, de lehetek. Aztán látom, van itt még muníció. Rita elküldte a mai muníciót itt. Cactus Royale. Megmondom őszintén, igen izgató ez a szín. Jó kis zöld. Szeretjük a zöldet. Persze mellé befigyel a kis medgyes, de nem a pite, hanem az a bizonyos soproni. Sopronig mászok, sopronig hányok. Sziasztok, békás megyeriek!

aztán Zolcsink azt írja, használ, adjál a mozdony vezetőnek is, hadd húzzon. Hej, Zolikám, abból akkor nem lesz megálló.

kedves urak, hölgyek, kedves baglyok, a mai dress code pedig, amit akar. Mai dress code egyébként egy tüske, egy sör.

és hogy Béci barátom küldte nekem a képet itt a Viberen. A bagolyárat kihozza az emberből a legjobbat. Project X. Jobb is azt írja, én már pattintottam egy kis sörit, meg egy tüskét alakul a hangulat, ó, oh yeah. Kész meleg van. Induljon a csapolás, Egi mindenkinek. Kedves Jopikám, Egi neked is.

azt írja, jó van Gabi, ha úgy hallom, kezd gurulni az a pirula. Pedig még a sziszelése hallottam, vagy lehet azért, mert az 52-es Mr. Irsai nem sziszen. Drága Zorcsinak pedig már várja a peskő áfonyáson, ahogy szereti. Ja, és hogy felejteni vel, amit oldi vikinket, belga sör kitöltve. Míg a főbagolynak pedig nem szereti a jó hideg sört.

És akkor volt az, hogy take over the control. Nálam már nincs olyan kontroll. Mr. Isai gondoskodott róla. Afrojack és Eva Simons.

0: Rita írja, ha esetleg eltévednél és megjelennél a Super DJ Talin, számítunk az 52-esre. Zolcsi megküldte nekem a képet az áfonyásról, de nem a Pezsiről, hanem a joghurtról. Hűtő tele van itt joghurttal.
1: Jogo bella, jogo bella.
0: Hely, Zorsikám, tudsz élni?

És kedves bakjok, mivel Magyarországon szuper nagy meleg van, Aluna és Paul Wilford és a Heatstroke. Na, ez az, amit itt Skóciában nekem, ez miatt nem kell aggódni. Abba kemény 14 fokba. Mondjuk ahhoz épp elég volt, hogy jó meghűjjön.

kedves Házé és Rita, üzenet érkezett Encsitől, és Gabi, a drága Ritának és Házének millió puszika és ölelés, Egi fiatalok, puszcsika, vízi átadva.

de Miki barátom pedig annyit ír, yes, Super DJ Rádió. Tényleg emlékeket ébreszt, király! Kedves Mikikém, tényleg örülök, hogy a mai felhozatal is tetszik. Igazi emlékidéző ez. Ahogy szoktam mondani, modern köntös.

Fityó is írja, vaze, nálunk melegebb van, mint Nevadában. Ja, kedves Fityó, aki jó helyre költözött, ugye?

Ever egy Rhythm of the Night mashup, Do My Thing and Rhythm of the Night. A remix mashup pedig nem vár más, mint Mr. Rewire.

kedves baglyok, lebukott a főcsapos. Küldött nekem egy súnyi képet. Joga Bella, őszi barack. Drága Zorcsi, kezet foghatunk, azt írja. Munkaidőben én is csak ezt majszolom.

kedves főcsapos ismere már ére trükköket. Unkötőben Jogo Bella, aztán hoznám a szondát, aztán kiakadna.

Kedves magyarok, hölgyek, urak, fiúk, lányok, jöjjön egy kis Calabria. Ebbe a nagy nyári melegbe, persze nem a skót melegbe.

Itt egy újabb üzenet a Viberünkről, Hisa Istink azt írja: buli a javából, nem semmi expresszre váltottunk jegyet. Kedves Istikével garantált a csont megmozgatás. Vagy Express.

kerekedő a éjszakai bakjot. Itt van velünk Kolesztár Jánosunk is. Jó estét kívánok mindenkinek! Németország zöldség, gyümölcs szállítás, bagolyműszak, München, Lipcse között. A kiúton van mindenkinek jó gurit. Szia Janikám, örülök, hogy itt vagy. Safe journey, ahogy az angol szokta mondani. Gázpedál pedig tökig.

És a Istink azt írja, nálam már a Viber azt írja ki, hogy today. És azt írja, mindig egy élménye ez a Bagoly Express. Kedves Istikém, köszönöm neked.

Old Miki barátom pedig annyit ír, ma sokan írnak, remélem holnap is sokan utaznak a Bagoly Expressen. Azonnal le kellett ülnöm a járaton, nem voltam benne biztos, hogy lesz még helyem, ilyen zenék mellett azt a... Kedves Mikikém, az első hely mindig garantált a törzs utasoknak. És akkor figyelj, fülej, Luffy Last Night,

itt a táncoló Gifis, The Long Black Hair, Zorchi, Szolnok City, ami azt jelenti, hogy tesóm már jó érzi magát. Hát szia, Egrusné, köszöntelek!

És akkor hogy is volt, azt kérem? Leave the World Behind. A Swedish House Mafia. Yes, Simonról szól.

jött egy kedves aranyos üzenettől, de Miki barátomtól. Azt kérdezi, barátom, hogy lehetsz mindig 100%? Igazán elképesztő vagy? Mikikém, az igazság oda át van. 50 pluszos, Irsai.

kedves magyok, megtaláltam a How Deep Is Your Love-ot. Előtte pedig ez már Cashew és a Round and Round. Round and Round, Round and Round. Basszus, de jó hangom van. Visszahallom magam.

Pici barátom, hogy ezért gyenge vagy tesa, mint az új hagyma. Ha jó van, te kárpátaljai betyár, majd rágyurok, vaze.

És az ön drága tesó Magyit ír, igen jó hangot van, szóval énekelj csak. Hely Zorcsikám. Jó van, na, tavaly lemaradtam az X-Faktorról. Idén viszont ígérem, gyurok rá. Super DJ színei alatt indulok majd. Aztán majd mondom, hogy a döntőig nincs megállás.

Tóni Viki is írja, a mixelésed olyan, mint a víz, tiszta, gyű, de nagy. Mikikém, ez csak pókolás. Van, amikor összejön, mint kiskutyanák az ugatás.

drága tesaj sírja, akkor már írom is a jelentkezésedet az X-be. Most bennem is megvan az X, csak nem a hangomba, hanem a lábamba. Ja, tudom, öreg anyámnak is volt az a bizonyos X-lábú kis sámlia. Jaj, de szerettem. És itt is van a következő. Terence Parker és a Something Here.

szemmel. Látom, hogy a kemény meg még itt van a szuperen. Kérem szépen, itt még nincs alvás. Legalábbis most még nem most. Van még vissza 20 perc. Szóval azt mondom nektek, nyomjuk meg azt az utolsó 20-ast.

kedves Encsike, az én Toldi Miki barátomnak a gyönyörű szavakért egy belegát rendelnék, a cekket pedig én állom. És az egyik kedvencem, ő pedig nem más, mint Billie Eilish. Ez a lunch. Tudod, esti lunch. Lunch. Hölgyeim, lunch, lunch, lunch.

Mountain High North. Marvin Gaye, Estame Terra. Jössz anyámat, mekkora zene. Imádom a mai napig. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Monika azt írja, itt vagyok még én is. Netezés közben is ti szóltok. Kedves Monika, megtisztelő, köszönjük.

UNT. Tudod, még ki annyit ír, pusza a főcsaposunknak. Remek ismét a mai parti mester. Kedves Alexa, köszönöm. Mikikém, a parti végén majd adunk jó kis borravalót a csaposnak.

És egy másik kedvencem, Oliver Zay és a Miss You. Tudod, van a Miss You meg Miss the Train, amiről később lekésték az Express-et. Miss the Train.

És amint látom, BC barátomnál lemerült a Duracell. Kioffolta magát. Szia, bicikém! Köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy fileltél. Ciao, ciao!

és kezdes bakjok így a vége felé. Stay high! Julia Church és Hugo. Micsoda remek muzsika ez is. Utolsó 12 perc. Nyomjuk meg.

is írja, ma este jó volt a hangulat és a feeling a járaton. Köszi a zenéket, szép estét mindenkinek. Azért a végét megvárom. Kedves házé, köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy fileltél.

Backstreet Boys, I Want It. I Want It That Way. Közben a műsor vége felé Hedekás Zsolti barátom is beugrott. Kipke Józsika felé lett a téli álomból, és megindul melózni. Szia Zsoltikám, hatalmas pacsi! Zsolti azt írja, na a vége felé beugrok, itt lassan ébredés van, jól duruzsoltál, amíg csucsukáltam.

szerencsés, azt írja, majdnem azt írtam, én megyek el utoljára, de aztán rájöttem, hogy ez félreérthető. Jó van, kedves Encsi, ezt már nem tudod kimagyarázni.

Encsi azt írja, köszönöm szépen Gabi, ma is a remek zenéket, szuper mókolást, jó hangulatot. Puszcsik a minden bagolynak, természetesen a villanyt én kapcsolom le. Puszcsik a Encsike! Kedves Encsi, ahol a villany kapcsolásra azért óvatosan.

Zolcsika is írja, lökjünk rá egy lapáttal, azaz deparaszt. Na vállald be! Toldi Miki barátom is írja, remek mókolás ismét barátom. Micsoda erő a minőségi muzsika. Hát így van, Mikikém. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy füleltél.

hogy jöjjön a búcsúszám. Viszontlátok, az egy Deepish Mode-hoz, egy Depeche Mode-hoz. Figyelj, fülej, jön a múkolás.

Na szóval, kedves éjjeli baglyok, a Depeche Mode és a Personal Jesus. Ezzel a számmal szeretnék elbúcsúzni tőletek. Na de, egészen csak ma estéig. Hiszen ma este találkozunk, este 10-től, DJ Simon után. Pénteken is robog a Bagoly Express. Az elmúlt két órában szerint jó magam a kőszegig, amit hallottátok itt mókolni a szuperen. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő füleket. Aki melózik vagy uton van, annak kitartást. Hamarosan vége a műszaknak. Aki az autó DJ-vel marad, annak további jó szórakozást. Legyetek jók, maradjatok szobatiszták. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

DJ. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked felé.
1: Atlantis.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.